Isten ne könyörüljön rajta. Veréshez szokott fajta. Cigány népek langszívű sihederje, verje csak verje, verje. Ha van Isten, meg ne sajnáljon engem, én magyarnak születtem. Szent kalombja nehogy zöld ágat hozzon, üssön csak postorozzon.

Istő elhomályosul az agy, és a szem ködbe borul. Pedig látni kell, vajon maradt-e még talpa emberek pusztulás közepén, s mit kell, mit tudnak ők még tenni? Vajon maradt-e még talpa emberek pusztulás közepén, s mit kell?

forradalom az Isten teleneké. Körművesek sátáni munkája. Ilyen szennyföldön él.